Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
1: Veletek.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

ground. No more compromise at all.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: So, Feierabend!
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhely szolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: blá blá blá blá blá blá blá blá.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

Italo Café, a Pitangió Rádióval. Csak így edzek meg. Dótvolf Attilával.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: let's break up. This place is crazy.
1: I'm here. Yo, Ecstasy, which way you gonna run, man? This way or that way?
0: Yo, man, let's just get out of here. Don't make no difference which way you run.
1: Yes, it do.
0: Why?
1: Because I don't want to run over you.
2: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
3: Bitang jó rádió.
2: Mi így szeretünk.

0: Légy velünk te is egy hullámhosszon.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Bitongio Radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbönbe bújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafokú részfűrésszel megsebzett bronz térdű repecsalkú bűdös szájú ritkafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Bildung gehört.
1: Und los, Walosch. Lenzvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: keverget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: De szarul nézel ki. Minden rendben van? Na jó lesz.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

az ön kedvencei. Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: fans of modern talking.
1: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.
2: Amíg mások csak beszélnek,
3: beszélnek, beszélnek,
4: addig mi lejátszunk a legjobb zenéket.
5: Vitamin Rádió.
6: A legjobb zenéket.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod. Penso con sueño para sí.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhely szolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllezni, anyám. A csajok sikítanak a gyönyörtől és kiesen suttogják. Még, ne hagyd abba. Ugye már kitaláltátok, ősrek? Nem, ő süsű a sárkány. Ezt az égés, majd megint én vagyok itt az ártány. Ő megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem volt a kedveden. Ő az olasz Csikó, személyesen, Pinocchio. A zenét sem a fűrészbólból szedte, időt nem sajnálva nektek rendezgette. Behet retro, Eurodance, meg minden, ami fasza.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burn my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: István. Hot eszki.
4: Kicsoda kegyelmet!
5: Üdvözöllek, Gizsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
1: Terve.

liberation was once mine.

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Pitangyó Rádió, benne már a Fafi a Pinokio, ugye egészen 18 óráig. Ez itt a Slágerek 45-ös vonaton. Nem Dutyi Dili, nem adta el még egyelőre, csak elcserélte két tevére.

Lényegre szép napot mindenkinek, ugye csodás a napra ébredtünk, ugye ma is, ugye 2026. Ugye az első... Majdnem, igazából a második, ugye ber hónapunk, hiszen ugye volt már a szeptember, utána megérkezett, kérem szépen, hogy az október. Október 5-e van, hétfő. Ez a Bitang Jóra, de benne pedig ugye már a műsor nyitó muzsikája, Love the Looks és a Here Come the Sound Again. Vagyis itt jön a hang újra és újra a Bitang Jó Rádióban.

Ha, nehezen is, de visszatértem, mielőtt bárki is, hogy örült van, hogy na végre csend van az éterben. Hiszen a sok Whitefield hallgató közül senki nem vett észre, csak is egy zorkám, hogy valami gond van az adással. Hát igen, volt gond. A Sun Broadcast kicsikét megmakacsolta magát, adtam a pofájára. Igen, mi késéssel is ezért elindul a műsor. Szóval öröm ide, öröm oda. Igen, inkább öröm óda, mondhatnám így is. Ez a Vitangira, de benne tehát a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 18 óráig. Fene pedig akkor induljon a slágereken 45-ös fordulaton.

Na akkor, kedves hangyás barátaim! Ugye volt nekünk itt a múlt héten egy születésnaposunk, aki bizony-bizony szerintem kiütötte magát, azért nem volt itt az adott napon, de akkor egy utólag szeretném bepozolni, kedves Dutyidili hangyás barátom, neked utólag is, és persze akkor is kívántunk neked ugye kedvesemmel boldog születésnapot. Szóval kedves Dutyidili, akkor még egyszer, de nem utolsó sorban, happy birthday!

Jó van, na jó van, lehet, hogy neki szürkehályogon még visszamaradt a múltkori műtétből. Vagy csak szelektív a látása. Van nekik ugye a hallása, szelektív nekem a látásom, úgy látszik. Azért van a kedvesem, hogy jól lát és jól hall. Én meg csak tátogok, mint halasztatyorban. Happy birthday to you!

Akkor nyugodtan fel lehet fogni, ugye egyébként tesztet csináltam veletek, hogy ki az, aki észrevesz, hogy az adás nem teljesen nem működik úgy, hogy kellene. Ki mindenki észrevett, igazából csak én nem vettem észre. Bár az elején volt, mi gyanúm egyébként igazából ezzel kapcsolatban. Tegadottam, egy ráérünk arra, hogy mondta, hogy annak idején Pató Pál úr. Szóval bitangyórádió.com

egy rádiótárok nélkül. Mert pedig egy utólagos köszöntés a Dutyidő barátomnak. Szóval te vén mozsár ágyú. Happy birthday!

0: Szóval kérdezi, ez itt a Bitangyó Rádió.
1: Ez örö, ez borotán, ez az öröti borotán.
0: '91-ben járunk, kérem szépen, hogy ez már a Turbo B és a Vata, a Snap és a felvétel egy Turbo Megamix. A Bitangyó Rádióban tehát. 91 és a Snap.

Hát kedves a Kata! Annyi a kettőnk közti különbség a tekergéset illetően, az enyém az igaz volt, a tiédé az kevésbé igaz volt.

Ugye úgymond két zenei generációban nőttem fel, az egyik az a bizonyosan 80-as évek volt, másik pedig az, ami éppen most pörög, az a 90-es évek. Ennek is az elején járunk, ugye 91-ben, Turbo B és a Snap, és egy Megamix. Mindez 2026. október 5-én, kérem szépen hétfőn.

Ó, Ducsi, vigyázz arra kijelentésére, mi késik, az nem múlik. Ami a fogára való, ott nincs határ. Igaz, édesem, például a csokoládéra gondolok itten elsősorban. Abból lehet kerek csokoládé, szögletes csokoládé, fehér csokoládé, magyaros csokoládé, vagyis minden olyan csokoládé, amit gyártanak a világon. Azt kérem szépen, Zorkánál nem élem meg, kérem szépen, egyik-két napnál többet.

Mary had a little boy. Gyere benni Kim, 91-ben járunk. Maradunk is 91-ben ebben a 2 órában, illetve nem egészen másfél órában, amin visszamaradtam a műsorból.

A Kriptolog is köszönöm szépen mindenkinek a visszajelzését. Hát kedves maskereket, külön köszönöm szépen a múltkori ugye tesztjellegű adásnak a visszajelzését illetően, hiszen egyedül szerintem csak te voltál az, aki jelezte azt, hogy ez a műsor igazából elfér azért itten. Ígérem, lesznek egyébként folytatása a továbbiakban is, majd készül egy újabb műsor, az már ugye 2 órában. Ez volt tehát a Snap, kérem szépen, és a Mega Mix a Pitangi Rádióban. És akkor kérem szépen, temessük a nyarat, hiszen érkezik az ősz. Azt a nyakunkon a tél. DJ Jazzy Jeff. És a Fresh Prince és a felvétel a Summertime.

Ugyanúgy van közöttünk egy újabb névtelen hallgatózó, anonim, hát hello, szép napot neked is. Akkor nézzünk róla, mi újság a chatfalon, kérem szépen, ez a Bitang Jó Rádió, benne pedig a Fafejű, Fafia Pinocchio egészen 18 óraig, benne a slágerek 45-ös fordulaton, benne kis nyárelő, egy kis nyárbúcsúztató felvétel, DJ Jazzy Jeff és a Fresh Prince. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the cottage. Ugye velünk vannak a kiváló robotaink, ugye bennünk az egyik, ugye az egy fantasztikusan okos és eszes és mindent is tudó Bobby. Itt van egy kicsikét előadásra váró R2D2. Itt van anonim. Itt van a 90-es szakértő Benny. Itt van a Bíborka szép erdéből, a Bubu család, kérem szépen, a Bubi, illetve Bubuné. Érkezik közben egy kis kultúra a Bitang Jó Rádióba, kérem szépen. Itt van a múlt heti születésnaposunk.

Na figyelj, Bennik, hiszen az elén robbantak egy két fantasztikus megaslágerrel a 90-es évekből. Érkezik két nagy kedvencem, mindjárt a műsor elején, illetve hát a műsor közepén. Egy fantasztikus visszatérés, kérem szépen 1991-ben. Pár hónap ezelőtt megbírtam venni lemezt egyébként a maxi verzióban, nagyon nehéz egyébként beszerezni megfelelő áron ezt a maxit egyébként. Örültem, mégre megvan a maxi, kérem szépen, aztán ellopták a postástól az egész csomagot, úgyhogy... Ez önismert történt, hogy kaptam is ajándékot, meg nem is, illetve vettem is lemezt, meg nem is, hiszen... A lemez nem lett meg, nem tudom, hogy tettes az előkerült-e. Szóval akkor Bennikém, figyelj, indítom a lemezt, ugye, mert kis lemezem viszont megvan. Tehát egy fantasztikus visszatérés 91-ben. De imádom, gyerekek. Adott és persze vadászom a maxi verzióban. Egyesült Királyságban járunk. De jó, basszus. 1991. OMD. Orchestra Manoeuvres in the Dark. Pandora's Box. Vagyis Pandora's Szelencé ismételten kinyílott a Bitangi Rádióban. OMD.

Jaj, babám, te lassan végzel. Mert egyébként munkában van. Hey! Long, long way. A postás megmaradt állítólag, csak lemezemnek kelt a lába, meg több más csomagnak állítólag.

év fantasztikus visszatér, köszönöm szépen, 91-ben egy fantasztikus 80-as Supergroup, köszönöm szépen, az Egyesült Királyságban ez volt az OMD, vagyis az Orchestra Manoeuvres in the Dark, vagyis az éjszakai műveletek, köszönöm szépen, a Bitang Rádióban, és a Pandora's Box is a Pandora's szelencéje. Okay. Mérkezik a beígért a másik rádiágyú, kedvesem, és hát kedves Benny, figyelj! KLF! Viszont ez meg van Maxiba is. Fantasztikus. Tanesláger volt, kérem szépen. The KLF. Last Train to Transcentral. The KLF.

De ugye sikerre volt, ugye az előző slágerük is, a Justified and Innocent, és hát egyszerűen frenetikus. Last Train to Transcentral, The Key Left.

Communication. Hoo-hoo. Hát, kedves maskukám, tudod neked jó kitartást. Igen, anyjuk délutános általában mindig. Chance, let me try.

Hát Bennikém, ez jól esett nekem, megmondom őszintén. Imádom ezt a zenét. The KLF. Last Train to Trans Central. Na akkor, kedves hallgatók, érkezik egy kevésbé extrém előadó, hiszen ő egy igazi slágergyáros előadó. A Bütöngrádóban érkezzék. Hát Dutyikám, a bolondok királya. Persze mindez jó értelemben. Fool's Cry. Fancy. Beat Grandmaster Tess. És Stevie D5. És Fool's Cry rap verzióban.

Egy igazi slágergyár, és szépen a Bitangyó rádióban, ő Fancy. Ez az egy kedves dala, újrakevert rappisített verzióban. 91-ben jelent meg a kislemez. Fancy feat. Grandmaster Tess and Stevie D5 és a Fool's Cry. Whenever Fool's Cry. Never fools cry. Never fools cry. No, akkor a Benni, kimegyünk tovább ezen az útvonalon. 1991 érkezik, nem szépen Svédország egyik úgymond ismert egyénisége, legalábbis most már mindenképpen az ismertek közé sorolható. Igaz, ez a felvétel nem a Dr. Records-ban készült, de bizony Dr. Albán. 91 és a felvétel a Bitangi Rádióban. Sing She Wow Wow, Stop the Pollution, Dr. Albán.

Szakrán szóval, hogy Svédországban jártunk. Ő ugye Dr. Alban, ugye ezúttal a lemez nyilván a saját stúdiában készült. Sing Shivo, Stop the Pollution, az a felvétel címe 91, tehát a Dr. Albán.

pollution. Pollution. Egy biztos következő felvételért meg leszek kövezve, azt már előre látom. Viszont erre szoktam azt mondani, hogy ők bizony egy slágeres előadók, és az én szememben azok voltak, lesznek és maradnak is.

0: Stop the pollution. Sing Chihuahua. Igaz, kedves Wolfi barátomok, érkezik az általam egy sláger és előadónak titulált formáció, amelynek a neve bizony nem más, mint annyi, hogy Right Side Fred.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for...
0: És egyetlen értékelhető felvétel az én részemről legalábbis ennek kislemezze. I'm too sexy for my love, Right Side Fred. Közben a csetre megérkezett pár következő kettőre műsor házigazdája Little Lion, hiszen 18 órától hevesen vegyesen Little Lion-nal a Bitangi Rádon, aztán pedig ugye 20 órától majd érkezik, hogy a másik hölgyeményünk ugye Seal és a rockvillám, tehát kedves rockkerek. Hiszen tudjuk, hogy amíg a földkerek ugye mindig lesznek rockkerek. Érkezik a rock nagyasszonya, kérem szépen a Bitangi Rádon 20 órától Seal és a rockvillám. Hello Nefertiti, szép estét neked is!

I'm too sexy for my love. Köszönöm szépen. Tehát az egy slágeres előadó legjobb, és nálam érészemről mondom, kimondottan kiemelem, hogy az érészemről egy slágeres előadó, ez a bizonyos Right Side Fred, és adott az I'm too sexy. Köszönöm szépen a Bitongrádóban. 1991-ben járunk mindig. Hát érkezik egy olyan formáció, amelyre bizony nem lehet ezt rásítani, hogy egy slágeres csapat. Scorpions a Bitongrádióban. Hát kedvesem, kértél egy angyalt, és kaptál engemet. Bitongyoradio.com. Send me an angel. Bye, Scorpions.

Hát itt vagyok, kérem szépen, megérkeztem Angyal személyében a Bitang Rádióba, bitangradio.com. Van egy fantasztikus Scorpions felvétel, egy fantasztikus rockballada, Send Me an Angel. És akkor adozzunk még egy felvétel erejéig a zenekarnak, de ezúttal egy másféle előadás módban érkezik egy lemez, kérem szépen, szintén 91-ből. Ezt találta remez borítón, hogy The One and Only Dance Version. Tehát az egyetlen táncverzió ebből a kiadásból. Na hát akkor hallgassunk bele. Miről is van szó? Kérem szépen, ez a Bitang Rádió. Tehát érkezik az egyetlen táncverzió ebből a lemezből.

nem csalás és nem ámítás. Kérem szépen a szintén Scorpions által fényjelzett felvétel a Wind of Change. Ezúttal a Vörös Csilla, vagyis a Red Star formáció vitte sikerre. Nem volt persze nehéz dolguk. A Wind of Change.

Sétálok az utcán, kérem szépen, gondoltak a fejemben. Ennek a változások, szelei a Bitangi Rádióban. Wind of Change, Red 5.

igen, igaz, igaz. A Vedett egy igazi, fantasztikus rockballada de egyébként. Az annak egy átirata, 91-ből, tehát. A Vörös Csillag, vagyis a Red Star. A jól ismert Scorpions muzsika, a Wind of Change.

Hello, kedves Roni, szép estét neked is! A rocker Roni. Mi lesz volna pajrázás, pedig zenei káosz.

0: Na akkor, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ugye lépetek be a Csendházába. Ez a Bitangyó Rádió, ez pedig maga a Csendháza. Ugye milyen jó? Milyen dallamos? És milyen ritmusos? Élvezitek? Hát még én. Na, Bitangyó Rádió!
1: Egy örő, egy borotán, egy öröti borotán.
0: Érkezik Bad Boys Blue a Bitangyó Rádióban. Hát a Silence.

House of Silence, a bizonyra van, tehát a Bad Boys Blue 91-es kislemeze pörgött az elmúlt néhány percben. Ugye az előbb már ugye szó volt a bárány bőrbe bújtatott farkasról, igaz farkas? Jól figyelj, bitangyuradio.com, érkezik el szépen egy úriember saját szerzeményével, és a egyik csapatából a sok közül, hiszen volt neki egy jó pár formációja. Szóval érkezik a bárány bőrbe bújtatott farkas. De mi tudjuk, hogy nem félünk a farkastól, hanem bánt az csak megkóstol. Hiszen tudjuk, hogy a nyúl a legerősebb állat. Tíme Lucifer. Amit a rádióban, egy Dieter Bohlen szerzeménnyel már is forog a Blue System.

Hát fair vagy nem fair, kérem szépen, ő volt bizony Lucifer. Dieter Buren énekelte saját szerzeményét, a Lucifert a Blue Systemmel.

Ugye holnap, vagyis október 6-án kedden... Persze várunk mindenkit, hiszen 16 órát, hogy kezdődik majd Szil kívánság műsora, tehát ugye holnap 16 órától Szil kívánság műsora indítja majd a holnapi menetet. Őt követi majd a Roni, nem tudom mivel lesz, vagy a zenékához, vagy pedig hajrázással. Majd pedig őt követi 20 órától KZ és a Music Party a Vitongradon, de persze ne rajjunk ennyire előrészre, még ugye ma is lesz két adásunk, hiszen pontosan két műsorunk, hiszen érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsora, aztán pedig őt követi majd ugye 20 órától a Rock Nagyasszony a Vitongradon, a Rock Nagykövete pontosabban Seal, és érkezik a Rock Villám.

vannak, szeretett a Gypsy Kings és a Baila Mikkel, egy kis lemezzel Habitang Rádióban. Nice and easy. The Milli Vanilli Habitang Rádióban.

Nice and Easy. Egy Frank Frenn által patronált formáció, Krémszíver az a Dön Milli Vanilli, ugye rengeteg botrány, illetve vád érte a formációt. Dön Milli Vanilli és a Nice and Easy 91.

Ugye, hogy az a részükön szerepeték egy bőlem slágerben, ugye a Barbarella de Fortuna Stellerben. Na kérdezik, a www.bitangradio.com. Érkezik egy Nick Kershaw szerzemény. A találadó pedig nem más, mint egy Chesney Hawke. Az első és az egyetlen, kérem szépen, www.bitangradio.com. Tehát a Chesney Hawke és a felvétel. The one and only.

One and only Beton Rádióban. Nagy érdekes az 91 slágerei az elmúlt időkben. Ez itt a slágerek, 45-ös fordulaton benne a Fafejű Fafejű Pinókiú egészen 18 óráig.

Na, kérem szépen a bitangyoradio.com. Egyébként az úriember, ha jól emlékszem, talán a Madonna egyik felfedezetjének számított annak idején. Jó volt tehát egy Chesney Hawkes és a felvétel a One and Only a Bitangyó Rádióban. És érkezik egy úriember, aki jött, kérem szépen, látott, aztán pedig berobbant a listákra. Persze, mert a felvétel egy egészen más muzsikával, de akkor érkezik ő... Kremes, mint MC Hammer. Here comes the Hammer, és itt jön Hammer, az a felvétel címe. Hát akkor nyissunk neki ajtót, hagyj féljen be. Here comes the Hammer, vagyis MC Hammer.

Ugye közben nekem már a háttérben Wolfikánk ugye beintette az órát. De kedves Wolfi, lehet ez a kockás fülű nyúl is, kedves Wolfi barátom. És akkor a kettő az egyben, tudod? Vagy három az egyben. Kockás, fül, nyúl. MC Hammer a lejátszón, kérem szépen, és a Here Comes the Hammer, és itt jön a Hammer. Hát jött, kérem szépen. Tudod, mint a Lick Kalapács, a You Can Touch This című slágerével.

szóval igazából egyébként ő is nálam egy sláger, és eladó, hiszen ugye egyetlen egy igazából értékelhető slágere volt részemről, mondom, tehát kiemelem, hogy a részemről az a bizonyos You Can Touch This volt, aztán annyi. MC Hammer a Bitangi Rádióban, benne pedig a slágereken 45-ös fordulaton.

akkor érkezik a műsor vége felek, nem szépen egy igazi, hamisítatlan rock and roll party a Bitangyó Rádióban, aki pedig ezt a rock and roll partit leművelik, nem szépen nem más, mint a Jab Bunny and the Master Mixers.

egy igaz, nem is adott a Rock and Roll Party, kérem szépen, tehát ugye Jav Ben and the Master Mixers. Érkezik egy felvétel, ami igazából 1968-ban volt egy nyertes dal az Eurovíziós Dalfesztiválon, tehát 1968-ban. Ez sem volt basszus.

Szóval kedves Dutyidili barátom! Ez a Műtengő Rádió. És csak arról magam. És kollégák nevében is. Még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, vagyis congratulation, vagyis gratulálunk. Mert ez a Műtengő Rádió. 68!

A slágerek negyedötös fordulaton. Benne Cliff Richard 68-as Eurovíziós dalfesztiválos nyertes dala, congratulation!

Egy vidám dalkrem szépen a Bitangyó rádióban, Cliff Richard 68-as Eurovíziós dalfesztiválos nyertes dala, Congratulation! Rádióban Cliff Richard 68-as Eurovíziós dalfesztiválos nyertes dala, Congratulation!

Egy szimpla kis dal, hogy a műsor végére, kérem szépen a Bitangy Rádióban. Simple Song. No Simple! Hát ilyenek ez a szimpla kis dal, amelyikünk egyszerű szövege neki. Singing the Simple Song.

Egyes Uraim, ez volt tehát már a Fafé Pinocchio műsora. Én köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitöntető filmet, mert kettő, illetve egészen pontosan közel másfél órában. Érkezik 18 órától Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, aztán pedig őket követi majd kérem szépen a Rock nagykövete a Bütöngi Rádióban, a Szíl és a Rock Villám.

boom boom, a boom, a boom boom, a boom, a boom, a boom, a boom.

Bitang kellemes hétfő kora estét kívánok minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak. 2026. október 5-e. 18 óra 4 perc. Köszönjük szépen Pinokiónak az előttem lévő fantasztikus, minden jel szerint másfél órás műsorát, mert hogy elárulta nekem, ugye én az elején még nem vagyok itthon, én pont akkor abban az idősávban még 4 órakor nem tudok csatlakozni, de elárulta, hogy bizony egy kicsit késett, mert hogy nem akarta az igazságot a technika.

kívánok a következő két órához felhőtlen kikapcsolódást. Nagyon-nagyon jó bitang, jó rádió hallgatást mindenkinek. Hozok a mai napon is mindenfélét. Rögtön az elején egy fantasztikus új dalt, egy duettet két pasival.

Szofény Attillával és Rakoncai Viktorral majd. Csak az álmokon át. Hú, nekem nagyon rögtön szerelem lett első hallásra a következő dal. Természetesen ma is hozok nektek lemezeket, és hozok külföldit is, magyart is, régit is, újat is. Próbáltam megint mindent beválogatni, csak úgy hevesen, vegyesen. És hát, bár Benny szerintem már nincsen itt, de láttam, hogy kért Zolitól karácsonyi dalt, vagy szerelmetes dalt. Hát szerelmetest kapott Scorpions-t. Hát én meg lehet, hogy felrakom a Chris-re a lemezt.

Szeretettel köszöntöm a Vitangyó Rádió chat falán Szürke Kisegeret. Pista 67-et, Nefertitit, Maskuránkat, Bubut, Benit, van egy anonimunk is. Két robotunk, illetve a műsorvezető kollégák közül Roni és az előző két óra házigazdája Pinocchio, akinek ezúton is még egyszer köszönjük szépen a remek műsort, és hát természetesen várunk vissza, és tudod, ha teheted, tarts velünk!

Közben megérkezett már Somcorgónk is. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó adást kívánt. Nagy pusztantás, nagy ölelés nektek is itt a cseten.

Nagyon jó szöveg, nagyon lendületes, nagyon dinamikus dallamvilág, és hát jól áll egymásnak a két pas, és azt kell, hogy mondjam, hogy Kökény Attila, hát nagyon jó tett neki is, hogy megöregedett.

Kény Attila és Rakoncai Viktor közös dala. Csak az álmokon át, itt a Bitangyó Rádióban. Szeretettel köszöntöm ott a háttérben Szilt, aki már beköszönt nekem. Ugye a csoportunkban egy nagy ölelés, nagy puszim, remélem már sokkal jobban vagy. Na meg persze, hát várunk ide a csetre is majd, hogyha már erőd engedi. Itt van velünk Kardos Szilárd, kis kezit csókolom. Kisor, aztán szép hétfőkora estét kívánok mindenkinek. Szuper adás, neked írta. Köszönöm szépen, Szilárd, nagy puszi, nagy ölelés.

nem tudom, hogy kézinek vajon itt vannak esetleg a háttérben valahol a fülei munka közben, vagy egyéb tevékenység közben. De bizony én ezt a dallamvilágot hiányolom tőled, és soha nem gondoltam volna, hogy én ezt kimondom az Itálóra.

Ori Jivago. Rani Day in Moskva. Itt van velünk kedves Szituskám és Józsefem, kedves Andrea, sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Itt van nekem Szituska, puszi ölelés nektek is, köszönöm, hogy itt vagytok.

Most Jánost várjuk, azt ígérte múlt hét hétfőn, hogy vasárnap nem tud jönni, tehát a tegnapi napon nem is volt itt, mert programja volt, de hogy a mai napon érkezni fog, úgyhogy remélhetőleg majd lassan jön.

itt van velünk dr. Annám is. Csoda szép korástét kívánok neked, és köszönöm, hogy itt vagy. Egy puszantás, egy ölelés oda is.

következő dalunk már a UB40. Igyekeztem különben a mai nap is beválogatni azért olyan zenéket, amik nem túl sűrűn fordulnak elő, sikerült újakat is hoznom. Please don't make me cry. Én is vagyok a UB40.

Miközben szeretettel köszöntöm tündérünket is itt a háttérbe már. Jó adást kíván! Na hát figyelj tündérem! Már közkívánatra, nem csak a Krisz. Milyen FM?

Szóval előkerült a mai napon egy Chris Rea album is, amit majd hamarosan le is fogok játszani. A többit a fantáziádra bízom. Nem, nem a Mária Rádió, azt a Tika hallgatja.

és hát emlegettük Tikát, és meg is jelent, kérem szépen, az ördögöt a falra festette. Ugye épp róla pletykálunk, ereke bejönnél, látod? Tehát mondom, az ördögöt a falra festette. Hát szia, egy rugom. Puszti ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Vidarikámat is. Szia drága, megjöttem, jó műsorvezetés, klassz hetet neked, és mindenkinek klassz hetet neked is, Erám. És természetesen oda is jár a puszi meg az ölelés.

0: akkor egy rövidke reklám után...
1: Nyolcanas és a felejthetetlen 99-es. Hazai csapatok és külföldi.

0: napjaink is. A legjobb remixek.
1: Hát ugye tavaly évben úgy jött meg ez a lemez, hogy talán egy műsorba félt bele, és aztán én utána elmentem szabadságra a karácsonyi szezonba. De ígérem nektek, hogy idén az egészet végig fogom nektek játszani.

Coming Home for Christmas. 1986-os verzió van a lemezen. Amúgy a lemez borítója egy nagyon szép, igazi, régi típusú képes lap. Három bélyeggel. Majd mindjárt lefotózom, és a cseteseknek megmutatom.

80 nap, 6 óra és 31 perc, kaptuk az instrukciót szürke kisegértől. Tündér pedig aggódik, hogy beteg vagyok. Nem! Csak Benny írta Pinocchionak, hogy igazán játszhatna egy karácsonyi dalt. Pinocchio ezt nem tette meg, én pedig hát...

Amúgy mi rám jellemző az az, hogy az adventi időszak elején rögtön el szoktam kezdeni műsoronként egy vagy két karácsonyi dalt játszani, és aztán ahogy közeledünk a karácsonyhoz, azért ezt szoktam fokozni, mit tudom én, 3-4-re is. Nyilván senkire nem erőltetek rá semmit, ahogy a hangulat, ahogy a hallgatók kívánják. Úgyhogy ez még egy kicsi korai becsúszás volt, de hát ugye játszottam én már márciusban is, ugye véletlenül.

Nagyon régen forgattam már ezt a gyémánt színű csodaszép lemezt, hiszen most már 3 Eva Max lemezem is van. És ma valamilyen oknál fogva ez a dal búgott a fülembe, fejembe. Oh yeah! Baby, lehet, te vagy a probléma?

Mind Erika érdeklődik egész nap a te fejedbe szólt, most már szóljon az enyémbe. Jó, de én a tiédből most kiűzöm majd, hiszen nagyon sok jó zene vár még rátok 20 óráig, aztán 20 órától meg majd érkezik hozzátok Szél és az ő Rockvillám című műsora.

van az úgy, hogy a kedves hallgatók megosztanak velem gondot, problémát, jó hírt, örömet, betegséget, meg minden egyebet. És ezáltal én sokszor tudom azt, hogy mondjuk valakinek gyógyzenére van szüksége, vagy valami kis pozitívumra.

Na hát, Tika is meghallotta. Tündér is írja, hopp egy baki. Szeretettel köszöntöm apusomat, szia kis bundás, jó arit neked, sok fület. Puszi ölel, és köszönöm, hogy itt vagy. Viderkám pedig írja, hogy rengeteg videóban fenn a budapesti koncertről, és hogy mi babőr. Hát ugye mi Münchenbe láttuk, és hát ezért nem dupláztunk. Mondjuk én emiatt most nem is tudtam volna hazautazni, hát akik pedig otthon vannak, barátaim, azok meg ugye ott voltak velem Münchenbe.

Lát az ember. Jobb esetben azért elég sok koncertet az évek alatt, az élete alatt. Vannak jobbak, vannak kevésbé jók, vannak olyanok, akik állandóan visszahúzzák az ember szívét, de DJ Bobóra tényleg nem tudok más mondani, csak az, hogy igazi showman.

Ugye ebben az évben kikerült a film, és hát rögtön le is csaptak a zenei producerek, és úgy gondoltak, hogy egy dupla albumot kiadnak. 2 szürke kisegér egy olyan lemezt egyszer, amit most beraktál oda, azt a folyadékost, olyat szeretnék.

No, hát ez nem igaz. Egy kicsit szomorkás, egy kicsit mély mondani valója tartalma van a dalnak, de remélem, hogy azért senki nem érzi magáénak, legalábbis ne érezzétek. Legyetek happy! Mr. President és a

Érdeklődtem Tikától, hogy van-e neki lemezjátszója, mert ha azt írtad volna, hogy van, akkor azt mondtam volna, hogy megleplek egy ilyen lemezzel. De hát Pekhér azt mondta, hogy nincs, és munkakedve sincs, mégis jár dolgozni, ő csak egy lemez.

Szeretetek, köszöntöm Szilt is a Bitangyó Rádió chat falán, aki minden jel szerint még a műsor elején nem hallotta a kérdésemet, de hát ha most már hallja, remélem már jól vagy, meggyógyultál. Hú, az mekkora zene már, ez a Szia Mia Haramia.

beszél, hogy a hangja még nem az igazi, de még egy kicsi orfújás van, de azért jobban van, ennek örülök. Szeretettel köszöntöm tündérünket is a Bitangyó Rádió chat falán.

Abri Ponte. Na, akkor elő lehet keresni azt a képet, amelyiken van a fa, meg a ló, meg a két A betű.

van az én drága versmondó lányom is. Szép estét neked, kedves kis oroszlán, szuper Adit. Megjött az éjszakás műszak. Hát szép estét, drága. Puszi, ölelés.

csajok, azért a falóval vigyázzatok, nehogy szálka menjen a sejhajótokba. Már aztán kérthettek Smirglit Pinokiótól. Tudjátok, ő is az órát azzal csiszolgatja, hogy ne szúrjon.

ugye milyen régi. Nem is gondolná az ember, lejátszom ezt a dalt, és annyira nem is gondolnám azt, hogy fú, milyen retro, és közben meg hát ilyen több mint 10 éves emlékek ébrednek föl az emberbe. 10 éves körülbelül.

én most fejtettem meg Széli írását, hogy a fabhattól fájt neki a sejhaja. Annak idején sokat csúszkált rajta. Na, vajatok szinti, voltatok-e annyira rossz gyerekek, hogy például a frissen festett padról leszettétek a papírt, hogy ne ülj rám? Vagy éppen a nem frissen festett padra ráraktátok, hogy frissen festve, és senki nem mert ráülni. Én bevallom őszintén ezt az utóbbit, mint tehát senkinek a ruháját nem tettük azzal tönkre, hogy leszettük a papírt, de az, hogy nem merjenek leülni, ezt mi is eljátszottuk. Három, tizennégy, valahogy úgy, hetedik

Na tudjátok, mi gyűjtsünk huncutságokat. Tessék nyilatkozni mindenkinek, hogy mi volt az a huncutság, az a rosszaság, amit fiatalon gyerekként elkövetett.

0: Szél azt mondja, hogy hát paddal nem csináltak ilyet, viszont az öcsémmel tempera festékkel kifestettük a ház előtti dísz.
1: Amikor elveszítesz minden
0: dísztéglákat, meg a frissen meszelt tyúkolat is megfestett.

megbecsengettek a sarkon, sarok előtti harmadik házban. Persze utána, mire kijöttek, addigra ott el lehetett bújni a sarkon, ugye? Roni, huncutságokat gyűjtünk. Tessék bevallani, hogy gyerekkorodban milyen huncutság.

Bitang Jó Rádió hallgatók, gyerekkori, fiatalkori huncutságokat, ötleteket gyűjtünk. Tessék nyilatkozni. Beli azt írja, ő a mai napig csinálja. Na, tessék mondani, milyen huncutságokat tetszik csinálni. Hát egy őszinte vallomás Tikától, azt hiszem, én felnőtt koromra lettem genya. És sose felejtem el, mikor kiköltöztem ide Németországba, ugye akkor ötöd magammal laktam egy házban, és hát ott volt két fiatal srác, akikkel nagyon hamar egy rugóra pattant az agyunk, és ment a hülyeség. És április 1-én Andrea fokréme az összes kilincset bekente. Sírva röhögtem rajtuk, tehát tényleg. Azt mondja, ő nem ismeri be, mert nincs semmilyen bizonyíték. Igen, hát ezért volt nekünk jó a gyerek.

bizony Bélással működött a mi gyerekkorunkban a telefonfülke. A Bélás az a régi 2 forintos volt. Kedves szürke kisegér, te is tessék nyilatkozni, hogy milyen huncutságokat követtél el, és

Grab a rahab. I am good. Blue, egy kicsit újabb köntös.

ilyen jóságot én is követtem el, aztán soha többen. Csak én nem biciklivel mentem, hanem mi vonattal mentünk ki nagy karácsonyban, és aztán a hajnali műszakos vonatot lekéstük. A 10 órásival meg már úgy gondoltuk, hogy minek menjünk haza, hanem majd délután egykor a barátommal, meg az ő barátjával, meg hát a barátnőmmel együtt, mert ők fiúk mentek dolgozni, hát mi még iskolások voltunk, tinik voltunk. Aztán egy hónapig nem szólt hozzám anyu. Tehát igen, nekem szerencsém volt, engem sose vertek meg, lehet, hogy sokak szerint nem ártott volna, de hogy ilyen lelki terror volt, tehát mondom, legalább egy hónapig nem szólt emiatt hozzám anyu. A barátnőmet meg az anyukája eltiltotta tőlem, tehát hogy egymástól így el lettünk tiltva, úgyhogy nagyon gáz volt. Akkor megtanultam egy életre, hogy mindegy, hogy mit mondok. Tehát mondhattam én azt, hogy másnap délután érek haza, mert akkor addig nem izgult. És akkor még nem volt mobiltelefon. De mivel én azt mondtam, hogy éjjel az utolsó vonattal hazamegyek, hát így nyilván izgulás volt.

Illetve Tika megtalálta azt a kis szösszenetet, amit én is, hogy a börtön szlengben a 10 forintos neve mallér, a 20 forintosé pedig bérmallér volt. Ez utóbbi kártyajátékokból ismert Bella, király felső párja szóból ismerhetitek. És hát, hogy a Bélás ebből a bérmallér szóból alakult ki, becenévként a rövidebb Bélás, ami az idővel a kisebb címletű sárga részből készült 70 és 95 között forgalomban lévő 2 forintosra tapadt rá.

És úgy szuperek vagytok, mert Apus is és Juditkám is elküldte ugyanezt az információt. Ez, hogy megnézted a Mikulást.

Szürke kisegér azt mondja, gyerekkorában csontot kötött a hátára, hogy legalább a kutya játszom vele. De bolond vagy. Nagy karácsonyban. Igen, de szerintem akkor még nem volt, akkor, amikor én fiatal voltam, akkor még nem volt nagy karácsonyban ez a karácsonyi házas, mikulásos dolog. Az azt hiszem később jött. Közben szeretettel köszöntöm Musukámat is, pusz. Hát most ki vagy meg? Nem mindegy.

Szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió Csetfalán Rolli 40-et is. Puszi, egy ölelés oda is.

egy hölgy jön. Egy kicsit erotikusabb ritmusokkal. Na, akkor indítsuk be azokat a csípőket, meg a betonkeverőt két kavicsért. Jennifer Lopez.

hát aki tudja a szöveget, az hangosan énekelhet. Hiszen egy nagyon egyszerű gyerekdal, a Talász Judit feldolgozás az Ocsó Macsótól. Hát szia, mi a haramia?

elmenthetném a narancssárga szoknyást is, de abban semmi izgalmas nincs. A lila jobban tetszik. Megvettek az ocsó macsó. Mi is a hegyi tolvaj? Kicsit megbolondulunk itt a végére, jó? Rendben? Hát ma én vagyok a Music Man. DJ Ötzi.

pedig csak két oldala van a lemeznek, de hát riktig a B oldalt tettem föl, de nem baj. Egy kis baki után már javítva van. Karácsa. Már hogy lemezezünk még itt a végén egy icipicit. Ha már vannak ilyen megbolondult lemezeim is.

élére állítva nem tudom fölrakni. Vagy jobbra fektetem, vagy balra. De viszint be.

Tündéri, ilyen labda kéne különben neked is. Mondjuk, ahogy elképzellek rajta, azért egy kicsit

Philharmonic Orchestra. És a Kankán itt a Bitang Jó Rádióban is nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a kitüntető is megtisztelő figyelmét ebben az elmúlt két órában. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak. És külön köszönet mindenkinek itt a Bitang Jó Rádió chat falán. Ma is fantasztikusak voltatok, élmény volt nektek zenélni. Fogok jönni hozzátok valamikor a héten, csak egyszerűen nem tudom, nem látom, tehát mindenképpen hétvégén, csak még nem látom. Az is lehet, hogy vasárnap a szokott időben. Ha meg véletlenül jönnék hamarabb, akkor meg úgyis mondom, hogy mi lesz a hétvégi program. Fogadjátok szeretettel a Szild. A holnapi napon 16 órától majd színítja a sort, aztán érkezik hozzátok a Ronnie és a hajrázás, és a végén, de nem utolsó sorban Kézi és a Music Party. Kívánom nektek, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Csodaszép estét mindenkinek, sziasztok, ciao.

Hey-ho, hallihó, nagyon szép estét kívánok minden kedves Britannia Rádió hallgatónak. AC/DC-hez Ben's Dark Country verzióját hallhattátok így a bejövetel után. Hát kérem szépen, mindenkinek kellemes hétfő estét kívánok. Ez itt a Rockvillám, és én Szil vagyok még mindig. Kedves Little Lion, köszönjük szépen a fantasztikus adásodat. Én élveztem, jó kis zenéket toltál, ringattam rá a fejemet, aztán a seggemet, aztán ugye mindenemet is. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök minden külső hallgatót, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket, a Facebook lakókat, és a csetükön lévő emberkéket, a Bitangyó Rádió chat falán lévőeket, Bitang kötője jó, kötője radio.com. Itt van kedves Pinocchio, Roni, a két robotunk, Bobby és Artitu, Anonim, Bíborka, Bubu 85, Nefertiti, Pista 67, Roli 40, Suncorgó, szürke kisegér, aki ugye minden lukba belefér, és kedves Tika, nagy puszi nektek, kellemes rockzene hallgatást. Aztán ugye a heavenface.com lakóit is üdvözlöm, hello, bello, sziasztok mindannyian. Sajnos az van, hogy nagyon fáj a torkom még mindig. Ezért inkább nem is szaporítom a szót, hogy most itt tutulok inkább. Úgyhogy érkezik Duck 3, Love You Were Dink. Aztán egy jó kis Lady Gaga felvétel, rockballada. Ez itt a Britannia Rádió.

Minden kedves Aurélnak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok, és aki ma ünnepli a születésnapját, az nem más, mint Bo a heavenface.com oldalon. Boldog születésnapot kívánok neked!

Természetesen van még egy ünneplő a heavenface.com oldalon, méghozzá Little Evil Devil. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked is! Akkor ez bizony a szülinapos csajoknak, küldöm mind a kettőtöknek, Bó és kedves Little Evil Devil!

Közben itt szemétkednek velem a többiek, ugye, hogy vegyek be nyeles. Mi, milyen aspirint? Most kaptam be egy citromízű Strepsils-t, úgyhogy a számban van. Képzeljétek el, tök szexi vagyok. Mm.

Hát higgyétek el, hogy napközben semmi bajom. Ilyenkor este van punyodás. Meg hát reggel, de napközben nincs semmi gond, tudok még sikítani is tudok.

Na de azt szokták mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. Hát ez már több mint 3 napja tart. Na de jön egy másik dalocska. Brothers Arms Fallen. Egy jó kis zenebana. Figyelj, fülelj majd!

Remélem azért mindenkinek jó volt a hétvégéje. Szép napos időnk volt. A vénasszonyok nyara, ugye? Hát remélhetőleg azt hallottam, holnap is jó idő lesz.

Szerintem nagyon sokan örülni fognak nem sokára. Főleg azok, akik szeretik a Nirvánát, hát tőlük hozok egy dalt, a Drain You a dal címe.

live. Igen, köszi, Roli. Én nagyon-nagyon ritkán adok le AI felvételt, illetve csak is akkor, ha lazulás van, akkor általában Redjox zenéit szoktam nyomatni. Őneki a is a zenéje egyedül. Meg a Zsuzsié, és így ennyi.

Hamarosan érkezik egy live duett Phil Collins és Marilyn Manson közismert zenéjük, legalábbis Phil Collinsnak. Figyelj és fülej!

Here Tonight ad a címe. Én nagyon szerettem, amikor Phil Collins énekelte, valahogy ő is el van tűnve, de ugye Marilyn Manson segített neki most nagyon.

0: Hejhó, halihó, na remélem kicsit felébredtetek, ugye? Marilyn Manson-ra és Phil Collins-ra. Üdvözlöm azokat, akik esetleg most kapcsolódtak bele a Rockvilám című műsorba, egészen este 10 óráig vagyok veletek. Üdvözöllek nagy puszi neked, kedves Csámpás Rozi, itt a Bitangyó Rádió chatfalán. Érkezik Rammstein Radio, aztán egy jó kis Pink Nóta, itt a Bitangyó Rádióban.
1: Hier ist Berlin König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.

Hey-ho, hallihó, ez a rockvillám. Hát kérem szépen, ilyen hosszú Pink zenét én még nem hallottam sosem. 8 perc, 50 másodperces zenét hallhattatok Pinktől. Szerintem ez a leghosszabb zenéje, amióta ha én legalábbis ismerem Pinket. Úgyhogy remélem, hogy tetszett mindannyiótoknak. Na de érkezik Oszján csend a vonalban. Aztán egy kis Aerosmith, Crazy-e. Úgyhogy majd lassacskán jönnek a magyarok is. Lesz itt minden is, ugye? Road Hooligans. Úgyhogy figyelj, fülej,

Azt írja, ha Roni, ő bátor és kemény, mint a lepkeszellentés. Hát nem erre gondoltam, meg azt hittem, hogy mást fogsz írni, na de jó ez így.

közben megtudtam, hogy nagyon sokan dolgoznak ma éjszaka, ugye? Iron Ella is elment dolgozdába. Hát kedves Iron Ella, minden jót neked és kitartás. Este ha vagy, na, reggel mire hazaérsz, azért köszönjél. Meg Roli 40 is. Jó munkát nektek!

Na hát akkor kérem szépen a következő dal a Bátraké. Köszi szépen, hogy itt voltál, Bubu 81 és Bubu né, nagy puszi nektek is.

Van ugye az ágy rugója, hát van a rock'n'rollnak a rugója is. Érkezik Tancsabda.

0: Jaj, ja, bizony, jön. Hát kérem szépen, névsorolvasás fog érkezni, gyere őrült Edda.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őrült.

Hejó, halihó, hát igazán kitettek magukért a zoláros fiúk, ugye? Apám hitte. Hát nagyon ritkán hallhatjuk így ezt a dalt. Szerintem jól megdolgozták, jól megcsinálták. A továbbiakban jön, érkezik Ossian, a tél hercegnője. Aztán Zorál, táncolj! És azért felhívom a füleitek figyelmét, akik még itt vannak és hallgatóznak, hogy holnap 16 órától élő kívánság műsor velem Szillel, 2 órán keresztül, majd várom a dalkéréseiteket, 16 órától érkezem. No de jöjjenek a zenék!

Ocean, gyönyörű, bolond, én ezzel a dallal szeretnék tőletek elbúcsúzni. Holnap 16 órától élő kívánság műsor a Bitangió Rádióban. Mindenkinek jó éjszakát, köszönöm, hogy hallgattatok. Szia voltam, hello, bello!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis fiú zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Check it out.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részbőrészszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchachos!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek mindenki.
1: Bitang jó rádió, ha jót akarsz magadnak.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, tekintetek, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.